0: 为，如果市场认为在原油运输市场，这种绕行替代港口和释放储备等措施能够长期维持，那么油价本应明显回落。但问题在于，只要运输环节持续受阻，原油市场就不得不依靠临时措施维持周转。而目前，生产国和消费国能够动用的应对手段已接近极限，缓冲空间正在不断收窄。
1: The industry up to now has been able to rely on several things to try and work around the shortage of crude coming out of the Strait of Hormuz. The trouble is that inventory levels are becoming very, very tight. And if this disruption worsens through the end of the year, we could see stocks getting close to minimum operating levels, which would be incredibly bullish for prices.
2: 受美以对伊朗发动大规模军事行动影响，霍尔木兹海峡航运严重受阻，国际油价剧烈波动，导致部分欧洲国家面临着燃油短缺的困境，一些欧洲国家货运物流公司的经营也面临重重困难。
3: 位于匈牙利布达佩斯近郊的超新星国际运输有限公司拥有约200辆卡车，是匈牙利第三大国际货运公司。该公司总经理表示，受燃油危机冲击、柴油供应短缺以及价格上涨的影响，公司经营面临多重挑战。
4: Folyamatosan változnak az üzemanyag ár emelkedések. Emelkedésekről beszélünk most, de már azért hiányok is megjelentek, és főképp a dízel hiány Magyarországon és Európában is, ami lehet számolni. A másik nagy problémánk az a munkaerőhiány, ami nem csak Magyarországon, hanem Európában is több ezer gépjárművezető hiányzik jelenleg ebből a szakmából, és nehéz most pótolni ezeket.
3: 维雷什表示，由于缺乏流动资金，在面对燃油危机的冲击时，中小企业尤为脆弱，不少企业甚至难以为继。
4: Azért mi is nekünk is folyamatosan számolunk és nézzük át, hogy hogyan tudjuk értékesíteni a CS-be ezt a kiemelkedő üzemanyagvásárt, de azt gondolom, hogy a kicsike sokkal jobban viseli meg. A számukba is, ha szeretnénk, az elmúlt 5 évben 2300 vállalkozás ment Magyarországba csődbe, vagy adta vissza a fúrozási engedélyeket. Ezek kivonultak a nemzetközi és a belföldi szállítási piacról.
3: 维雷什说，货运是经济发展的晴雨表，燃油危机使货运公司经营出现困境，也给欧洲经济带来不小的冲击。
4: Aki látja az európai gazdaság, hogy hova indul, mikor kezd el növekedni, mikor csökkenni, elmondhatom azt, hogy szeptember elejétől azért a fuvarozás egy kicsit megindult, de nem tudjuk ezt még mire vérni, mert látjuk azt, hogy a válságok azért, az üzemanyagválságok és a háborúknak a lenemzárása, kitolása azért eléggé zavar van az európai gazdaságban.
5: 6号，欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会全会上表示，随着冬季临近，高能源成本给企业和居民带来的压力可能进一步加剧。欧盟将采取启动欧洲炼油厂战略对话、加强能源联合采购等措施，应对能源价格上涨，并进一步降低对进口化石燃料的依赖。
6: Since the end of February, gas prices have risen by 140%. Diesel prices have doubled.And altogether, if we look at the imported fossil fuels, their costs for Europe are 100 billion euros extra without a single molecule of energy in addition. So we are all feeling these higher costs. Businesses are under high pressure. People struggle to pay their bills. And this could, of course, intensify as we head into the winter.
7: 冯德莱恩表示，在供应端，欧盟将启动欧洲炼油厂战略对话。以降低成本并确保能源供应。在需求端，欧盟将成立新的工作组，汇集成员国能源需求，并进一步升级联合采购机制。冯德莱恩还表示，从中长期看，欧盟需要解决依赖国际化石燃料市场导致的结构性风险，通过发展本土清洁能源和推进电气化，降低能源进口依赖。
2: 据美媒报道，当地时间6号，谷歌公司与美国最大清洁能源供应商星座能源公司宣布，双方达成一项为期20年的核电采购协议，以满足数据中心不断增长的电力需求。受这一消息提振，星座能源股价当天大涨超 12%， 谷歌母公司字母表 A 类股股价小幅上涨 0.35%。
7: 报道称，这项协议将支持星座能源公司对其位于伊利诺伊州等三个州的11个核电机组进行设备和技术投资，以提高发电效率，总投资额